gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legtöbb

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

0: mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen,
1: ez a 96.4 Bass FM.

eszmének. Rap, hip-hop,

0: beszélgetést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás. Minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Kiss FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is.
1: Kiss FM.hu.
2: Átverták, nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

0: A bling.
1: A cool man. A team beam. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az new school.

FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A héten döntenek a hazai uniós forrásokról, felülvizsgálják az ebrendészetet, lebuktak az emberkereskedők. A mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtószolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő kedreggelt mindenkinek, és kellemes napot. Megyünk tovább magyar vonalra, az egyik olyan dalukkal, amelyel közösen megalapozták a nevüket, és ez azóta csak nagyobb lett. Jön Bruno és Spack, Budán vagy Pesten. Piával a

96.4 Base FM. Rap. Hip-hop.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppol, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
2: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Online is tudtok minket hallgatni, a szabadságok alatt is, bsfm.hu. Próbáljátok ki. Érkezik nálunk 2024-ből a rap koronázatlan királya, vagyis Eminem, és jön tőle a Houdini.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Pace közlekedés.
2: Kitűnő kedreget mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is hozom az infókat hozzá. Sávlezárások készülöttök a 14. kerületben, a Dózsa-György úton, illetőleg a Tököli út közelében. Repülünk tovább a zenék világába, érkezik nálunk Majka Curtis BLR 3-asa, és jön tőlük a Belehalok. Itt a kedvenc rádiótokban kedreggel is.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Kicsi.

0: 96.4 BSFM Rap Hip-Hop
1: Szűző eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 BSFM-en. Roman normal 7 bass, drop it like it's hot. If this
0: world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
2: A héten döntenek a hazai uniós forrásokról. Felülvizsgálják az ebrendészetet. Lebuktak az emberkereskedők. A mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
2: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Nip Bass FM, Red Hip Hop R&B, szuper kedreggelt és csodás napot mindenkinek a mikrofonnál, Erpi. Bruno és Spackék anno a visszavéremet szerintem részben innen inspirálva gondolták tovább, modern köntösbe. Egészen 1999-ig kell visszaforgatunk az időkerekét, ahol is olyan klasszikus csapattal fogunk tovább menni, mint a Gangsta Zoli és a Kártel, és ez egyik ikonikus felvételük, bár volt jó pár, jön a jó, a rossz és a Kártel. Itt a 96 Nip Bass FM-en.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Biti van, vitamin, a biszki, csempész, kulcs. Sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperkedett mindenkinek, és hogyha vezettek, akkor csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel hozzá. Továbbra is tart még a lezárás Pesten, a 6. kerületben, a Szondi utcában, amely a Csengeri utca, illetőleg a Terész körút közti szakaszon értendő. Ezt a szakaszt egyelőre érdemes elkerülnötök. Érkezik nálunk Flowrider és a jó nyári dalapörög, amely feldobja az amúgy is nyári időt. Érkezik a Whistle, itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Base FM-en. To be popular, that's a dream. To be popular, kill anyone. To be popular, sell a soul. To be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
2: Tárgyalják az alaptörvénymódosítást, Budán lesz villamosvonalfejlesztés, elkapták az unokázós csalót, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Már ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, azonnal elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kis kertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják meg tartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
2: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Itt van sokak kedvence, egy nagyon jó kollab, BSV, Nagybogi rakta össze, és nyára is abszolút ideális. Én az Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper keddet kívánok mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Továbbra is tart még az útszűkület a 7. kerületben, a Dohány utcában, úgyhogy ezen a rövid szakaszon érdemes egyelőre a közlekedést elkerülni. Szágoldunk tovább a zenék világában, érkezik nálunk egy kiváló előadó duó, Will.i.am, Tabu közös érkezik, és külön a VB-re csináltak egy nagyon jó utángondolást, egy jó dalt, pedig az East LA, itt a 96 Ibiza FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója, és a Big Dogs nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Előrelépés az uniós források hazahozatalában. Óbudán írtják a szúnyogokat. Nem volt gond az olasz rizlinggel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossi Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, sav, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuperkeddet mindenkinek. A mikrofonnál RP, jön BSV Bayerex duója és a Lidocaine.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A Bass-check nagyon jól be tudtak szállni abba a bizonyos szágába. Csak Svédországban 7-szeres platinát élt el, 56 millió feletti streamingbe, az Egyesült Államokban gyémántot csinált az album, Post Malone jegyzi, és akit behívott maga mellé, az nem más, mint 21 Savage, együtt pedig egy nagyon jó véres videóklipet összeraktak, iszonyú komoly hangzással. Dübörög a Rockstar, itt a 96 Ibiza FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Pénteken döntenek a hazai uniós forrásokról. Ellenőrzik az ebrendészetet. Elkapták az emberkereskedőket. A mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csaknem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni első segély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rap, hip-hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0-20-964-99-99, szóljatok hozzá a műsorhoz, csörögjetek, vagy akár írjatok nyugodtan. Érkezik a gyönyörű Shen Xia, és egy nagyon jó videóklip, és egy jó dal, Boss Up.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnőkedett mindenkinek, és egész napra balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Napközbeni lezárásra kell készülnötek a 11. kerületben Újbudán, az Ildikó utcában, amely közelesik az Ildikó térhez, illetőleg a Keveház utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jöhet. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow triója, és egy kiváló dal, Dembow, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: A következő órát a Camptoni Rap szamurája nyitom, akire ő ráfogja a nyelvét, annak valamilyen hullani fog. Minimum az egója, illetőleg a renoméja. Egészen jól nyitott egyébként a csártokon a megjelenéskor. Az Egyesült Államokban az R&B listán a Billboardon első helyen, egyébként a svédeknél második helyen, Ausztráliában 11. helyen nyitott. Nem mellesleg Új-Zélandon dobott azért össze magának egy aranyat. Érkezik Kendrick Lamar, Ézi Csike közöse, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 BSFM-en.
2: Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd, vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
10: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyros Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyros Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
11: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
12: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
13: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
14: Az alaptörvény módosítása lesz napirenden. Újabb villamos vonal épül. Elkapták az unokázós csalót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Mert ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól. Milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, azonnal elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kis kertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják meg tartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
14: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, magyar csapat, viszonylag régebbi dal, kicsit lassulunk, jön BSB, mióta elhagytál itt a kedvenc rádiótokban.

0: Kiss FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper kedvet mindenkinek. A mikrofonnál RP közelíti a 8 milliós megtekintést az ifjú előadó, ő nem más, mint Belano. Érkezik az egyik csúcsdala, amely nagyon népszerű már nyáron is a koncerteken, Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy új vonalas alkotással. 2023-as, az eredeti, szerintem sokak számára ismerős Somebody That I Used To Know, Gotye, illetőleg Kimbra közöse. Ehhez nyúlt hozzá Sleepy Hello, és a gyönyörű Dolce-t választotta maga mellé. Egyébként egész jól sikerült, az USA-ban aranyat ért ez a kollab. Jön az Anxiety, itt a Bass FM-en.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nemrég pattintotta be az előadó az 50-et, és idén lesz 51. Angol apuka és mexikói anyuka gyermekeként látta meg a napvilágot. Ebből fakadóan érdekes a kinézet és a zenei hangzás, természetesen pozitív értelemben. Csinált egy négyszeres platinát a következő gigaslágerrel, ez nem más, mint a Suga Suga, és akiről szó van, az a legendás Baby Bash. Én már vele búcsúzom, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt.

0: láncon vagy.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Gocsa 2-ről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az semmiképpen sem. Emellett egyébként alakváltó, mindig új dizájnnal, új séróval, új koncepcióval lép a színpadra. Érkezik tőle az egyik ikonikus felvétel, amit nagyon-nagyon szeretünk itt a Biz FM-en. Jön tőle az Agora Heels. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Összegyűlnek az uniós pénzügyminiszterek. Sok a tigris szúnyog. Jól vizsgáztak az olasz Riesling borok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossi Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
4: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
3: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, Rapip FM, VIP, érkezik a BSV és Nagy Bogi, akiket rendszerint összeboronálnak, mert mit nem az egész zenekarral, az azért lehet, hogy még egy kicsit hárdabb lenne, hanem csak az énekesükkel, Matyival, viszont ők állítják, hogy friendzomba maradtak, az Always Be Mine alatt is, itt jönnek a BSFM.

shoes in a safe that I don't even wear. 96.1 Vissza FM, Revive Up R&B. Internet van Gunna és Don Toliver, most a gyerekkori throwbackünkre kényszerít minket. Ti is árultatok limonádét a sarkon. Mondjuk emlékszem, én rendszerint azért túláraztam. De utána legalább nem sírtam teli a zsepit, amikor nem kellett senkinek. Zenibar.

0: Hip Hop. R&B. Bass FM.
1: Feeling with the body of God.

96-4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, hogy álltok a nyári kötelező olvasmányokkal? Vámáréka a felnőtt verziót lapozzák át A-tól Z-ig a Playboy

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: Okay. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok a mikrofonnál, és veletek tervezem ma a napot egészen délután 2-ig. Szinte jó idő lesz ma, itt-ott egy kis záporral, de szerintem ennyi pedig kell is a mába. És ami pedig konkrétan muszáj, azok a bass zenék. Remélem, hogy szóltok minél több mindenkinek, hiszen Dash Jákfá és az indít a következő óra legelején. Érkezik a bass-re a pak-pak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

flow. 96.4 Bőz FM, Rap Hip Hop R&B. Az Undergroundból érkezik az MC Gőz, aki már a 2000-es évek elején is aktív volt, miközben a legtöbb mai rapper még maximum Pokémon kártyát cserélgetett. Szóval

0: 96.4 Pista FM, Repipap R&B, gyertek online is, www.pistafm.hu, és egész nap szóljanak a legkirályabb Repipap R&B zenék. Judóban megyünk tovább, aki mindig egy kicsit deepebbről jön, itt a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

96.4 Bass FM, Rapivel, PRMB, Glorilla és Megan Thee Stallion dalában hiába engedélyeztették a Pretty Boys Fax szimpójét, így is szerzőjogi per lett belőle. Mondjuk néha a rapben több a jogász, mint a producer, a track így is úgyis rommá ment. Itt a Bass FM, szóval

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96.1 Bass FM, Repipel, PRMB. Ennek a számnak az előkészítésekor Karol G, amit mutatott zenei alap, Nicki Minajnak elsőre nem tetszett, úgyhogy kellett hozni egy másikat, és erre született

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop.
1: A kötelező fényvédőknél már csak a Base zenék fognak jobban csúszni a következő óra legelején. Itt lesz a BSV, Bialex és a Lidokain.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyroszt Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyroszt Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az az előadó, akinek szerintem igazán különleges világa van, és valahogy az évek folyamán nem hagyja magát erről eltéríteni. Ő Manuel, az érzelmes négy jóval.

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik a Follow the Flow zenekar, akik a következő dalban szerintem az élet egyik legidegesítőbb spoilerét tárják elénk, amikor a szülői szó hát nem igazán jut el oda, ahova kell, de később sokszor belátjuk, hogy lehet, hogy igazuk volt. Itt a BSFM, érkezik az anyám mondta.

96.4 Bass FM, Refi Pepe R&B, hogyha egy picit kizumolunk a problémákból, akkor észrevehetünk egy életszerű körforgást. Tíden és Szakás Gergő dalában itt a Bass-en, jön az életem. Mondtad,

96.1 Bélsze FM, Repivel Párenbi. Emlékszem, hogy a 2000-es években a Tini magazinokban, sőt még tévéműsorokban is nagyon mentek azok a kérdések, hogy na és neked, ki az ideálod, milyen típusú. Aztán érkezett Ray Sremmurd, és hirtelen mindenki úgy érezte, hogy not

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és töltsétek nálunk a következő nagyon sok óra hosszát itt a Bészen, hiszen a zenéket után töltöttük. Érkezik Pifu, Marics Peti és a Schwindler. Itt
1: hogy a tüttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bész FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak, vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lady!

96.4 Bass FM, Rapipel, PRMB, Kendrick Lamar, amikor előhúzta ehhez a dalhoz Ashchikát, akkor mindenki elkezdte keresni, hogy ki ez a baromi egyedi figura. Itt a Bass-en a Peek-a-Boo-juk.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Abban Dash biztos, hogy egyetértene velünk, hogy az életben kellenek olyan dolgok, amiket nem azért csinálunk, mert kérték tőlünk, vagy mert időre kell. Ilyen pöle a Vinny.

0: 96.1 Bills FM, Rappi Peppa R&B, érkezik Future egy kicsit nehezebb időszakából, amikor úgy érezte, hogy akik őt körülveszik, nem igazán őszintik. Felszínes helyen keresni a mélyebb történeteket, néha fájdalmas. Erről szól a Bills-en, a Mask Off.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise, I swear, I swear. I'm there, baby.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Tideni dala, ami az elmúlásról szól. Pont egyébként van benne egy ellentét, mert hogy nagyon sokan ezt szeretik, és szerintem kitörölhetetlen, és egy nagyon fontos darab az ő munkásságának. Persze azzal együtt, hogy reméljük, hogy soha többé nem kerül majd hasonló helyzetbe, de volt ilyen is. Szól az Elmegyek.

0: 96.4 BSFM, Retrieve RMB-t. Nagyon szépen köszi, hogy együtt rádióztunk ma, holnap vagy szerdán 10 órakor mindent itt folytathatunk közösen. Engem Faragó Jankának hívnak. Elvezzétek a nyár brutálisan jó közepét, Breda Biával együtt, Sensziával kezdődik a következő óra legeleje, itt a kedvenc rádiótokban, szólni fog a Bosszáp.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

95.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög a rét, Azariától és Destől a 96.4-en.

0: Hallgasd online is bassfm.hu. Rap, hip-hop, R&B,
1: Bass FM. Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy megtekerjük a csípőnket. Ez a Dembo, Natti Natasától, Nando Boomtól és Di Mello Flow-tól. Itt a 96.4-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 98.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Elhoztam Da Baby és Rodrics közösét, ez a Rockstar, a BSN.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, set for the kitchen.

0: várok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Egy icipici csúszással, de szeretném én is felköszönteni 50

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor Nagy Bogival beszélgettem, elárulta, hogy eleinte nem érezték elég erősnek az Always Be Mine című zenét, szó volt arról, hogy lehet, hogy nem is kerül fel a lemezre. Szerencsére mégis mellette döntöttek, úgyhogy érkezik ő is a BSV, itt a Bass.

0: Bíz közlekedés.
1: 96.4 Bíz FM, Rap Hip Hop, R&B. A nyugati téri felüljáron torlódás van, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Pörögös Svindler, Pifutól és Marics Petitől, itt a Bízen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Spotify, BizFM, Rap, Hip Hop, R&B. Megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, BizFM Hungary néven. Ott pedig csak a like-ra vagy a követésre kell koppintani, és már is csatlakozhattok hozzánk. Pörög Brunótól az Ördög Norika, a Bizen.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad. Megy az idő, tiktok, pikpak, elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

Doggy Dog. Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
7: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Itt a nyár. Itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Lé!

96 Mély Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan előadó művészek lesznek velünk, mint például Chris Brown vagy Shinsa. Most pedig érkezik Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage, Creepin, a Beats

0: impeccable.
1: Bass közlekedés.
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Tom írta meg nekünk, hogy lassú a haladás az Andrássy úton a Deák tér irányába, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked a Valenciát a Walmarttól és Tomitól. Itt a Bass-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.7 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Central Cee teljesen el van tűnve a social médiában. Május 13-án az Instagram channeljében osztott meg 2 darab üzenetet. Az egyik az volt, hogy dolgozom, a másik pedig az, hogy hiányoztok. Mi is hiányoljuk őt, de az nagyon jó hír, hogy valami újdonsággal készül majd nekünk. Pörög a Band for Band, Lil Baby-vel közösen, itt

94 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hatalmasat megy Usher és Chris Brown közös turnéja. Kettő eszméletlen tehetségről van szó, nagyon nagy slágerekkel, úgyhogy minden este felrobbantják a színpadot. Egy csomó videót láttam már róluk, hogyha gondolod, te is csekkold. Ez most Chris Brown és Tyga közöse, az Éjjó.

0: 96.4 Bizz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, méghozzá Bári Meggel, DJ-től és Rézművestől, itt a Bizzen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Giroszt Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Gyros Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszum nélkül. Budapart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözleti mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, indulunk méghozzá VZ és részműves Várj meg című dala után Eminemmel, tőle is szóljon ikonikus dala a Houdini. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-el és Youngfly-jal, és a nyár egyik nagy dalával jön Ó Mama című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-499-99-es telefonszámon. Doja Cat Vegas című dala után Brunoval, VZ-vel és Márióval megyünk tovább, és Senki nem szól ránk című közös dalukkal, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM.

0: Get the fuck up. Long Al. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 96 BSFM Rap Hip Hop R&B. Pharoah Monk, Simon Says című dala után egy jó kis magyar dallal megyünk tovább, egyenesen Jude Law és Desjó voltából érkezik Diva című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Will.i.am és Tabu East LA című dala után pedig egy jó kis magyar kollabbal megyünk tovább. Ha még nem hallottátok, szállítom nektek frissen, ropogósan BSV-k és Nagybogi közös dalát. Ez az Always Be Mine.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Továbbra is tart a lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Nagyon szépen köszönjük, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is pörögjön Tiara című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. A folytatásban Bruno és Spakkal megyünk tovább, és kiderül vajon hol nagyobb a buli, Budán vagy Pesten? Ez jön itt a BSFM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Isten nyugosztalja, DMX után gurulunk is tovább Bruno és Spackkal, két ifjú titánnal, tőlük is pörögjön Vakmeleg című dalok, itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ha még nem hallottátok, szállítom nektek, Diaz is ment a közös dalát, ez a Méreg. Itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Hiába,

0: R&D zenék 96.4 Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet mered leg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: már régen felejtett.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop,
3: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: fok. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Latinos dalamok következnek, érkezik Nati, Natasha, Nando Boom és Di Mello Flow. Ez pedig Dembo című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, már mutatom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: despicable.
1: 964 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es telefonszámon. Kendrick Lamar és barátja, után pedig Curtis-szel és Széles Izával megyünk tovább, és Utolsó falat című dalokkal itt a kedvenc rádiótokban, a Beast FM-en.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Köszönöm, hogy mi történik.
1: Kezem az ég.
2: A bling.
1: A komám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az
0: New School.

96.4 BSFM, Rappi Pap R&B, Záró már a Revolution munkatára, Azaria és Dash Habibi című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz a

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Kattanj ránk. Kattanj ránk. 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.
1: Az

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared

0: úgy is észreveszi, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.